Ade ade akopɛ na agye me firi me nsɛm ɛbɛyɛ me yia ade akopɛ na yɛ wo Nyankopɔn ko na wonim na sɛ meyɛ wo Nyankopɔn heart meyɛ wo Nyame wakoma de megyedi na megye to me sɛ wo Nyankopɔn bɛkɔ so asogya no ɛwɔ me so